0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Radio Pulz. Szívjam azt a fa. Jodin FM. Klassz.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіопульс. 92 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulz.
2: Szívjam azt a fa, Jodin FM.
1: Klaszne Radio. Vdorohu.

0: munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. 92.1 FM. Классное радио. Вдорогу. Рег.

dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

az ami és más az út. Levágtam csápokat, de ez száz karú. Talán ha van, meglátott a jó Isten. Rohadt furán érzem magam, mióta jó minden.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Dimjano 102. Jodin FM.

Zenesáv a legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настопа. Йодин ФМ. Классное радио. В дорогу.

Külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel. Határon innen és túl.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
3: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dínópark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubingpálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dínópark, ahol a kaland életre kel.
4: Мама, тато, а стоматологічній клініці Наздар справді зовсім не боляче?
5: Зовсім, донечко. Там лікарі-професіонали та інноваційне лікування.
6: А головне, там дбають і про дітей, і про дорослих.
5: Стоматологічна клініка Наздар, місто Мукачево. Максимальний комфорт, найсучасніше обладнання. Наша адреса: місто Мукачево, вулиця Розвигівська, 21. Телефон 050 539 9606. 050 539 9606.
6: Наздар – місце,
5: якому довіряє
4: вся родина.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Оньо, опо, а Наздар фугасати клінікан. Тейнлег етятолан немфай.
7: Egyáltalán nem, kislányom. Ott profi orvosok és innovatív kezelések várnak.
6: És ami a legfontosabb, a gyerekekre és a felnőttekre is gondolnak.
7: Naszdár Fogászati Klinika. Maximális kényelem, a legmodernebb felszereltség. Munkács, Rozvihivska utca 21. Telefon 050 539 9606. 050 539 9606.
6: Naszdár, a hely,
7: amelyben megbízik az egész család.
6: Az öngyógyítás káros lehet az egészségére.
5: Потрібно пройти обстеження у медичному центрі «Берегмед». Доступні різноманітні діагностичні послуги: УЗД, ЕКГ, ехокардіографія, КТГ та лабораторні аналізи, а також консультація лікарів різних спеціальностей. Усе в одному місці. Медичний центр працює з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, у суботу з 8 до 13. «Берегмед» – турбота про ваше здоров'я. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050 045 7555.
8: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
7: Egészségügyi vizsgálatra van szüksége. A Beregmed egészségügyi központban többféle modern diagnosztikai szolgáltatás vehető igénybe. Ultrahang, EKG, szívultrahang, CTG és laborvizsgálatok, mindez egy helyen. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakorvosi konzultációt biztosítunk. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17 óra között, szombaton pedig 8 és 13 óra között kijelvi idő szerint. Beregmed egészségügyi központ, az egészség szolgálatában. Beregszáz, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555.
9: Transkód numer 351 2202 0222.
10: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
1: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagyvégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagyvégány. Ízek, amik visszahívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
11: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
12: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, velux tetőtéri ablakok. Cím Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
13: Рекламу слухали.
14: Галерея угорського дому Мункачі Міхай.
15: А Мункачі Міхай Магярház галеріяя.
16: Aki Kárpátalja múltja, kultúrája és értékei iránt érdeklődik, annak bizonyára ismerősen cseng Popovics Béla neve. A Munkácsi születésű művészettörténet és irodalomtanár, helytörténész évtizedek óta foglalkozik a térség történetével, kulturális örökségével és művészeti értékeivel. Pedagógusként generációknak adta át az irodalom és a művészetek szeretetét, helytörténészként pedig számos izgalmas történetet, kevésbé ismert érdekességet kutatott fel és osztott meg a közönséggel. Előadásain a történelem, az irodalom, a képzőművészet és az építészet sokszor különleges módon kapcsolódik össze. Művelődés történeti barangolásai során nem egyszer olyan helyszínekre is eljutott, amelyekről korábban könyvekben, történetekben olvasott. Így a hallgatóság nem csak történeteket és évszázadokat ismerhet meg, hanem személyes élményeken keresztül is közelebb kerülhet egy-egy korszakhoz vagy legendás helyszínhez. Ezúttal pedig egészen az ókori görög világi kalózójel közönségét. A Munkácsi Mihály Magyarház és a Munkácsi Magyar Egylet szeretettel hívja önöket Popovics Béla művészettörténet és irodalomtanár helytörténész művelődés történeti barangolások című előadás sorozatának 5. részére. Ezúttal Odüsszeusz nyomába eredünk. Popovics Béla az elmúlt években számos olyan helyszínt személyesen is felkeresett, amelyeket Homérosz Odüsszeiája említ. Utazásai során bejárta a műben szereplő vidékeket és településeket, így az előadásban nem csak az eposz történeteiről és irodalmi hátteréről mesél, hanem saját élményein és tapasztalatain keresztül mutatja be a legendás helyszíneket. Az előadás 2026. október 13-án kedden 17 órakor kezdődik a Munkácsi Mihály Magyarházban.
17: Дорогі радіослухачі! В ефірі Радіо Пульс прозвучала рубрика за підтримки угорського дому імені Мігая Мукачі в місті Мукачеві та ТОВ «Захід Фінанс Груп».
18: Rovatunkat támogatta a Munkácsi Mihály Magyarház és a Záhid Finance Group Kft.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

Családi kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: kereste, mégis itt van. Lépd el a szívemen halkan, assúgja az idő, értünk él végtelen.
1: Zenesát a legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

0: Реформатської церкви. Проповідує керівний пастор Берегівської реформатської церкви Тароцкозі Ференц. Залишайтеся з нами.
1: Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet az apostol szavaival. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennálló énekkel magasztaljuk az Urat, a 150. Zsoltárunkat énekeljük, annak első verszakát. Dicsérjétek az Urat!

0: helyeinket elfoglalva hallgassuk meg hirdetéseinket.
1: Nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, a hirdetések következnek. Az elmúlt héten Isten dicsőségére a következő testvérek adakoztak. Jóni Ildikó, Máté Bertalan felesége gyógyulásáért könyörögve. Idősebb Fülöp László és Jolán. Névtelenül Isten dicsőségére két testvérünk adományozott, valamint egy testvérünk névtelenül szerettei emlékére helyezte el adományát. Céladományként a szeretett konyha támogatására Tóth Erzsébet testvérünk adakozott. Az Úr áldása legyen a jókedvű adakozók életén. Az elmúlt héten kísértük utolsó útjára Nagy István testvérünket, akit Teremtő Istenünk 63 éves korában szólított magához. Bence Éva testvérünket, aki Isten kegyelméből 78 évet élt szerettei között. Az Úr vigasztaló erejét kívánjuk a gyászoló családok számára. Alkalmainkat hirdetjük. Minden reggel 8 órától Isten tisztelet, hétfőn reggel 8.30-tól imaközösség, kedd délelőtt 10 órai kezdettel szépkorúak bibliórája, csütörtök délután 16 órától kisifi, csütörtök délután 16.30-tól gyülekezeti biblióra, és ugyancsak csütörtök délután 17 órától nagyifi. Szombat délután 15 óra 30 perctől szemedély betegségből szabadultak és szabadulni vágyók számára tartunk bibliórát, és alkalmainkra szeretettel hívjuk és várjuk kedves testvéreinket. Az Imádság esője címmel tart ima délutánt a Kárpátaljai Református Egyház missziói bizottsága. Az alkalom október 25-én kerül megrendezésre délután 15 órai kezdettel itt a mi templomunkban. Szeretettel várunk minden kedves testvért. Több hirdetés, igen.
2: Köszönjük szépen. Amit nagyon szeretnék hangsúlyozni, hogy nem a missziobizottság tartja, hanem mi tartjuk. Tehát akik jövünk, tehát mi tartjuk az imanapot, úgyhogy azt gondolom van miért imádkozni, tehát készüljünk minél többen jövő vasárnapra, 25-én erre az alkalomra. Jönnek Kárpátaljáról több gyülekezetből, azok, akik megtehetik, kérjük, hogy mozduljanak és jöjjenek. Illetve azért jöttem ide különösképpen is, meg szeretném köszönni azoknak, akik a tegnapi nap folyamán idejüket odaszánták, erejüket odaszánták, és sok-sok fát sikerült felvágni. Az asszony testvéreknek, akik hordták a fát, és a férfi atyafiaknak, akik vágták. Ugyanakkor hadd mondjam el, hogy maradt még bőven, tehát legalább még kétszer-háromszor annyi maradt, mint amennyi sikerült felvágni. Úgyhogy bátorítok mindenkit hétközben, délután, akinek ideje van, és szeretné egy kicsit megmozgatni magát, az nyugodtan jöhet és jelezi, és van balta, és nyugodtan lehet nekiállni és fát vágni. Különösen is fontos ez, akik esetleg járnak különböző konditermekbe, most ezt hanyagolják. Itt lehet megmozgatni minden izmunkat, lehet jönni, és lehet bátran neki kezdeni és vágni. Köszönjük szépen ezúton is. Magasztaljuk tovább urunkat, énekeljük a 161. dicséretnek első három versét. 161. dicséret, Szentlélek, védj körül bennünket.

Hallgassátok meg, kedves testvérek, Istennek szent igéjét, Lukács evangélium a 15. részéből, 11. verstől. Így szól. Mondta pedig, egy embernek volt két fia. Mondta az ifjabbik az ő atyának, atyám, add ki a vagyomból rám eső részt. Ez megosztotta köztük a vagyont. Nem sok nap múlva aztán a kisebbik fiú összeszedvén mindenét, messze vidékre költözött, ott eltékozlá vagyonát, mivel hogy dobzódva élt. Minek utána pedig mindent elköltött, támadt nagy éhség azon a vidéken, és ő kezdte szükséget látni. Akkor elmenvén hozzá szegődék annak a vidéknek egyik polgárához, elküldé őt az ő mezeire disznókat legeltetni. Kívánja megtölteni az ő gyomrát azzal a moslékkal, amit a disznók ettek, senki sem ad neki. Mikor aztán magába szállt, mondta, az én atyámnak mi sok bérese bővölködik kenyérben, én pedig éhen halok. Fölkelvén elmegyek az én atyámhoz, ezt mondom neki. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hivattassam. Tégy engem olyanná, mint a te béreseid közül egy. Felkelvén elment az ő atyához, mikor még távol volt, meglátta őt az atya, megesik rajta a szíve, odafutván, nyakába esik, csókolgatá őt. Mondta neki a fia, atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, nem vagyok méltó, hogy a te fiadnak hivattassam. Az atya pedig mondta szolgáinak, hozzátok ki a legszebb ruhát, adjátok fel rá, húzzatok gyűrűt a kezére, sarut a lábaira. Előhozván a hizott tulkot vágjátok le, együnk és vigadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadt, elveszett és megtaláltatott. Kezdének azért vigadni. Az ő nagyobbik fia pedig a mezőn volt, mikor hazajött, közelgetett a házhoz, hallá a zenét és táncot, előszólítván egyet a szolgák közül, megtudakozá, hogy mi történik. Azt pedig mondta, a te öcséd jött meg, atyád levágatá a hizott tulkot, mivel hogy egészségben nyerte őt vissza. Erre ő megharagudott, nem akart bemenni. Az ő atya annak okáért kimenvén kérlelé őt. Ő pedig felelvén mondta, íme, ennyi esztendőtől fogva szolgálok neked. Soha parancsolatodat át nem hágtam. Nekem soha nem adtál egy kecske fiat, hogy az én barátaimmal vigadjak. Mikor pedig ez a te fiad megjött, aki paráznákkal emésztette föl a te vagyonodat, levágattad neki a hizott tulkot. Azt pedig mondta, fiam, te mindenkor én velem vagy, mindenem a tiéd. Vigadnod, örülnöd kellene hát, hogy ez a te testvéred meghalt, feltámadt, elveszett és megtaláltadott. Megváltó Istenünk, te egy áldottá az ő igének hallgatását, szívbefogadását, megtartását. Jöjjetek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, mennyi édes atyánk, köszönjük te néked ezt a mai napot, hogy ismét felkelhettünk, hozzád jöhetünk. Te igazán tudod, Urunk, hogy honnan jövünk. Ismered mindannyiunk életét. Ismered azokat, akik fájdalmak között, akik gyásznak terhével, vagy akik reménytelenül, vagy esetleg örömmel jönnek ma te hozzád. Urunk, mindannyiunkat ismersz, és hálaszívvel köszönjük, hogy mindannyiunkra gondod van. Még ha sokszor úgy érezzük, hogy ránk nem, csak másra. Hálaszívvel köszönjük, hogy te a te szavad által szívünkre beszélsz, és megérteted velünk, hogy irányunkban nincs személyválogatás, hogy mindannyiunkat gyermekeidként tekintesz, és mindannyiunkat magadhoz hívsz, és mindannyiunkat éltetni akarsz, hogy a te atyai házadnál öröm és hálaadás, és a te jelenlévő békességet töltsön be. Urunk, kérünk, hogy lelked által így munkálkodj és szólj hozzánk. Engedd értenünk akaratodat. Amen. Ígéretésre készülve énekeljük, kedves testvérek, a 154. dicséretnek első versét. 154. dicséret, kegyes Jézus, itt vagyunk.

Isten igéjét olvasom, kedves testvérek, a mára kijelölt új szövetségi szakaszból, János apostolnak első leveléből, a 13. rész 18. versétől, így szól. Fiacskáim, ne szóval szeressünk, se nyelvvel, hanem cselekedettel és valósággal. Erről ismerjük meg, hogy mi az igazságból vagyunk. Így tesszük bátorságosakká ő előtt a mi szíveinket. Hogyha vádol minket a szív, mivel hogy nagyobb az Isten a mi szívünknél, és mindent tud. Szeretteim, ha szívünk nem vádol minket, bizodalmunk van az Istenhez. Akármit kérjünk, megnyerjük tőle, mert megtartjuk az ő parancsolatait, és azokat cselekszük, amik kedvesek ő előtte. Eddig Isten ott igéje, foglaljunk helyet. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, szeretettel köszöntünk mindenkit a mai vasárnap. Így körbenézve a templomban megelevenedett bennem az a gondolat, amit reggel éreztem. Kinéztem az ablakon, zúg az eső, esik az eső, és úgy felvillant annak a gondolata, mi lenne, ha telefon elé ülnék és onnan prédikálnék. Mennyivel kényelmesebb lenne a fotelből hirdetni Isten igéjét. Bizonyára sokan ezt így érezték a mai reggel, hogy talán online-ba könnyebb Isten igéjét hallgatni. Valóban könnyebb. Én azt gondolom, hogy semmi, de semmi nem pótolja azt, amikor Isten házában, Isten népének a közösségében egy szívvel, egy lélekkel emelkedünk Isten színe elé, énekelünk, és hallgatjuk együtt Isten szavát. Hát én erre biztatok mindenkit, hogy ne engedjük, hogy a külső akadályok bármikor is ebben megakadályozzanak bennünket. De természetesen azokra is gondolunk, akik nem kényelemből, hanem másoknál fogva nem lehetnek itt közöttünk, őket is köszöntjük messzi távolból, illetve akár közelről is, akik itt vannak-e városban. Kedves testvérek, a napi ige szakaszt olvasva egy mondatnál nagyon megakadtam. Ez a mondat, illetve két szó, ez úgy nagyon-nagyon belém akadt, és egyszerűen nem tudtam tovább lépni. Ez a két szó így hangzik, hogy szív elítél, szív vádol, vagy a szív nem vádol. Ez az, ami úgy belém ragadt, és ezen kezdtem el gondolkodni, hogy valóban mennyire lényeges kérdés ez, hogy helyet adunk-e annak, hogy a szív megítéljen, vádoljon, hogy a szív átélje a felmentést, a békességet. És ugye valóban legfontosabb kérdés ez, mert sok mindent lehet mások előtt megélnünk, de az, ami igazán benne van a szívben, az az igazán fontos és igazán lényeges. Nemrég egy kis közösségben voltam, ahol különböző emberek voltak. És ilyen második, harmadik nap után mondja valaki, hogy jaj, de jó, hogy a tiszteltes itt van. Más szavakat használ, de ezt mondta. És akkor mondom, hogy miért? És akkor jön a válasz, hogy hát, hogy itt van a tiszteletes, ezért még a Gergő se beszél olyan csúnyán, mint máskor. És akkor mondom, hogy mi az, hogy csúnyán. Mondom, Gergő, te csúnyán beszélsz. És akkor úgy előjött az, hogy jaj, hát nagyon csúnya szája van, nagyon csúnya szavakat használ, de most megerőltette magát, hogy itt a tiszteletes. És úgy elgondolkodtató számomra az, hogy sokszor valóban meg tudjuk erőltetni magunkat,
kisebb-nagyobb sikerrel, kisebb-nagyobb időre, de ami ott van bent, az előbb-utóbb felszínre jön. Azt akárhogy fogom palástolni, előbb-utóbb felszínre jön. És hogy mi is lehet a szívben, és hogy mi is ez a szívítélet, szívvád, ezért hoztam ezt a nagyon jól ismert történetet, amit hadd kezdjek azzal, hogy próbáljátok úgy hallgatni, hogy felejtsétek el, hogy eddig mit hallottatok erről. Próbáljuk úgy figyelni, szinte szomjúsággal ezt a történetet, példázatot, amit Jézus mond a tékozló fiúról, minthogyha még valóban nem is hallottuk volna. Szükséges ez ahhoz, mert hajlamosak vagyunk arra, hogy miután többször olvas az ember valamit, vagy többször hall az ember valamit, akkor ilyen immunissá válik, és rögtön vannak készített válaszai, sokszor nem halljuk meg azt, amit akar mondani. No, tehát itt van előttünk ez a példázat. Egy apának a szívszaggató története tulajdonképpen. Mert fiú előttünk van, egyik, másik, de itt, ami a legszörnyűbb, az az, hogy itt van valaki, akinek szívszaggató átélni azt, ami a közvetlen szeretteivel kapcsolatosan történik. Ugyanakkor, ha össze kellene foglalni, akkor azt mondanám, hogy ez a történet a szívek fordulásának és megkeményedésének a folyamatát írja le. Hogy a szív hogy tud fordulni, és a szív hogy tud megkeményedni. És ezért nagyon-nagyon fontos számunkra a mai nap, hogy úgy e felett csendesedjünk el, hogy mi esetleg hol állunk ebben. Sőt, hadd mondjam azt, hogy ma élő keresztényekként gyakran kellene ezzel szembesülnünk. Mert János apostol, ahogy írja ezt a levelét, ekkor már nagyon sokféle tévtanítás jelenik meg. Gnosztikusok, Jézus valóságának kérdése, valóban Isten, Isten fiúságának kérdése, aztán az elméleti kérdések, és erre nézve János elkezd reagálni, hogy fontos odafigyelni a tévtanításokra, fontos ezeket úgy szem előtt tartani, de ennél sokkal fontosabb nem az, ami kívül történik, hanem az, ami bent, ami a szívben történik. És ahogy itt János arról beszél, hogy a szív elítél, vagy a szív felment, ebben nagyban benne van az, amit mi naponként megélünk. Először azért fáj a szíve az atyának, mert a kisebbik fellázad, és elmegy. Mire örülhetne az atya, hogy visszakapta ezt a lázadó embert, átéli azt, hogy a nagyobbiknak nincs helye a szívében a kisebbik számára. A történet második fele ugyanolyan fájdalom, mint az első fele. Ilyen az Isten szíve, kedves testvérek, folyamatosan van benne egy öröm, és van benne egy folyamatos fájdalom. Bánkódik az egyikért, és örül a másiknak. Az alapgondolkodás az, ami tőlünk sincs távol nagyon sok esetben, hogy jók és igazak vannak, akik képesek megtartani a törvényt, akiknek van akaraterejük, akik jók, akiknek jó családi vérvonaluk van, echte reformátusok,
echte református családból jövök. És vannak bűnösök, rosszak, és a farizeusok szemében lehetne azt mondani, hogy vannak értékes és értéktelen emberek. Jézus viszont ezzel szemben, ebben a példázatban arról beszél, kedves testvérek, hogy nincsenek jó és rossz emberek, hanem van lázadó és van duzzogó ember. Hát ezt vizsgáljuk meg ma. Lázadó és duzzogó. Bár a mi értékelésünkben nagyon sokszor, sokkal inkább benne van az, hogy jó és rossz, de Isten mai nap ezt akarja velünk láttatni, hogy tulajdonképpen nincs különbség a kisebbik és nagyobbik fiú között. Mert bár fizikálisan az egyik távol van már, a másik ott van az atyai házban, de lelkileg ugyanolyan távol van, mert ugyanúgy nem értékeli, ugyanúgy nem az övé, ugyanúgy idegen számára ez az atyai szív, ez az atyai szeretet. Idegen számára ott bent az atyai otthon. És ebből fakad, hogy az egyik lázadó, a másik pedig duzzogó inkább. Tehát a történet elején a lázadó fiúról hallunk, míg a történet végén pedig a duzzogó fiúról. A belőlünk fakadó lázadás és a magunkból eredő jóság, önigazság egyaránt fájdalmat okoz az Istennek. Kisebbik fiú lázadó, elegészen lázadásában szinte a haldoklásig megy. Ő az, aki mindent jobban tud, mint az apja, akinek csak az örökség kell, az apa nem, akinek új, apa nélküli önazonosság, identitás szükséges. Másképp akarja meghatározni magát, mint sem, hogy apámnak gyermeke vagyok. Az atyai házhoz tartozom. Kimondva, kimondatlanul az fogalmazódik meg, hogy nélküled akarom meghatározni magamat. Nem ismerősek ezek a gondolatok? Isten nélkül akarom meghatározni magamat, ki vagyok, mi vagyok. Keresztény Európában eljutottunk odáig, hogy Isten nélkül lehet csak meghatározni magadat. És ha Isten nélkül határozod meg magadat, akkor nagyon cifra meghatározások történnek. Isten nélkül, én ha kutyának érzem magam, akkor kutya vagyok. Ezt senki nem vonhatja kétségbe. Ha én nyuszinak érzem magam, nyuszi vagyok. Ha pedig nem érzem magamat fiúnak, vagy lánynak, akkor semleges vagyok, neutrális vagyok. Egy ismerősöm nemrég felhívott, hogy várja az új útlevelét, mert hogy ki kellett cseréltesse, mert hogy ő most már nem lány, hanem ő most már neutrális. És az útleveleiben azt kell beleírják, hogy neutrális. Isten nélkül önmagunk meghatározása nagyon-nagyon félelmetes irányba tud vezetni. És tulajdonképpen ez a tékozló fiú így akarja meghatározni önmagát, Isten nélkül akarja értelmezni, atya nélkül akarja értelmezni önmagát. Nincs rád szükségem. Ez, kedves testvérek, nem más, mint a halál kultúrája. Emberi, egyszerű, paraszti ésszel, logikával. Amikor Isten nélkül akarja meghatározni az ember önmagát, akkor odáig jut ez a világ, ez a keresztény Európa, hogy
elveszíti a legfontosabb Istentől kapott tulajdonságát, férfi-nő, gyermek, szaporodás. Tehát innentől kezdve a halál kultúrája. Félelmetes ebbe bele is gondolni, de ez a valóság, ebben vagyunk benne. És aztán el tud jutni az ember a halál kultúrájában a haldoklásig. Ott van a mosléknál, már ahhoz is hozzányúlna, de már ezt sem tudja tenni. És itt szokott jönni nagyon érdekes kérdés elő, amikor a halál kultúrája vesz bennünket körül, és annyi szörnyűséget hallunk, látunk nap, mint nap, akkor talán kimondatlanul is ott van bennünk, miért engedte azt az atya, az apja miért engedte, hogy elmenjen? Miért engedte, hogy moslékhoz jusson? Miért engedi Isten mindazt, ami bennünket ilyen szörnyen körbevesz a halál kultúrájában, a káosz felé visz? Miért engedi ezt az atya? Időközönként talán ott vannak ezek a kérdések. De úgy őszintén tegyük fel a kérdést magunknak. Amikor ez a tékozló fiú, mondjuk inkább kisebbik fiúnak, kikéri az örökségét, hátat fordít, lázad mindazzal szemben, ami otthon van, ami az atyai házban van. Mint egy Istentől vagy az atyától elszakítva, lázadva egy más irányból határozza meg magát. Éli fel minden nap azt az örökséget, ami. Éli át azt az éhséget, ami aztán a Szentírás szerint éhség támadt azon a vidéken. Ha ezekben a pillanatokban megy utána az apja, szerintetek engedte volna, hogy az apja átölelje? Addig, ameddig, ha picit is, de érezzük lábunk alatt a biztos talajt, addig nem engedjük, hogy utánunk jöjjön, hogy átöleljen, hogy megragadjon, hogy kiszakítson. Amikor eljön az a pillanat, hogy a szív fordulhat, amikor eljön, hogy a szív vádol, na akkor lesz nyitottá, alkalmassá, hogy először is kimondja azt, hogy vétkeztem az ég ellen és ellened, nem vagyok már méltó. És ennek a fordult szívnek az eredménye, hogy átölelheti az atya. És itt jó egy kicsit úgy magunkra gondolva, mert általában, amikor halljuk ezt a történetet, akkor, hát amikor a tékozló fiúról van szó, akkor valami olyanokra gondolunk, akik valami nagyon nagy bűnökkel élnek, élik a mindennapjaikat, és olyan távolinak érezzük magunkat. De ha egy kicsit egészen közel engedem magamhoz, akkor nem sejlik fel bennem az, hogy ott van, ott volt az az Isten felé való lázadás, hogy saját kezembe, hogy én tudom jól, hogy én döntöm el, én határozom meg, én járom az utamat, és aztán ezen az úton aztán vádolom az Istent, vádolom az atyámat, ott van bennem az ellene fordulás, nem ismerősek ezek? Beszél rólunk, beszél. De fordul a szív. És bár azért azt tegyük nyilvánvalóvá, hogy
ez az út, amin megy, bármennyire egy csúszás lefelé, míg el nem éri a talajt, addig nem tud visszafordulni, és nem tudja átélni az átölelést. De ez alatt, az idő alatt az atya szívének fájdalma az, ami igazán meghatározó. Mert tudjátok, hogyha az atya elfelejtette volna, kitagadta volna, ha úgy passzívvá vált volna, hogy most már teljesen mindegy, elment, ennyi ideje, oda van, elég volt, akkor ezekben a pillanatban, amikor megjelenik a fiú, akkor nincs itt átölelés, nincs itt gyűrű, nincs itt szép ruha, de ebből kiderül az, hogy ott van egy folyamatos várás, egy folyamatos szívfájdalom, hogy tennék, de nem tehetek. Szülőként, amikor gyermekednek látod a hülyeségeit, és tennél, de nem tehetsz, nem tudod megváltoztatni, nem tudsz változtatni. Tennél, de nem tehetsz.

Tennél, de nem tehetsz. Fáj az atya szíve, és vár. És amikor elhangzik, amikor fordul a szív, akkor az Isten kezében lehetünk. Érezhetjük az átölelését. És akkor itt van ez a másik fiú, a nagyobbik. Ők a született jók. Képesek jók lenni, teljesíteni, képesek szót fogadni, nem mernek nem jók lenni. Mégis az a közös mindkettőjükben, hogy hiányzik az a atyai házban lévő kapcsolat, gyökér. Hiányzik a lényeg. Egyik sem abból határozza meg magát, egyik sem abból él, hogy ő az atyai házhoz tartozik, hogy az atyának a fia. Nem ez határozza meg, egyiket sem. És akkor itt most újra álljunk meg. Ha a tékozló fiút nem az határozza meg, hogy ő az atyának a fia, Isten gyermeke, a nagyobbikat szintén nem ez határozza meg, hogy az atyám gyermeke, akkor tegyük fel magunknak kérdésként. Magadra hogy tekintesz? Téged mi határoz meg? Hogy határozod meg magadat? Mind a kettő valami másból él. Önazonosságuk alapja a saját jóságuk. A kisebbik az lázadásból ered, a nagyobbik az önigazolásból. Arra épül, hogy jók vagyunk, megtartjuk a törvényt, mi különbek vagyunk, mi szót fogadunk, mi nem megyünk el, nem lázadunk, a magunk jóságából ered az önmeghatározásom. Sőt, hadd mondjam azt, hogy időközönként örülünk a lázadóknak, a tékozlóknak, mert hozzá viszonyítva határozzuk meg magunkat. Sőt, elgondolkodtató, hogy gyülekezetünkben, de akár a mi gyülekezetünkről beszéljünk, ne másról. Miért van az, hogy beregszászi gyülekezeti tagként nincs súlya a lélekmentésnek? Miért van az, hogy bezárkózunk, befelé fordulunk, magunkkal foglalkozunk, de magunkkal aztán igen. Minden a megszokott rendben, ékesen történjen. Ahogy megszoktuk, annak meg kell lenni. És nagyon sokszor észesen vesszük, hogy tulajdonképpen itt nem másról van szó, mint az, hogy szükségünk van arra, hogy a kisebbik lázadjon, hogy lássunk másokat, akik nem olyan jók, mint mi. Mert hozzá képes tudja meghatározni magát. Nem azt mondja, én fiú vagyok, én jó vagyok, nem vagyok lázadó, nem azt csináltam, amit ő. Nem azt mondja, hogy fiú vagyok, hanem én nem vagyok olyan, mint ő. Nem azt csinálom, amit ő. Tehát akkor mi a meghatározása? Nem az, hogy fiú vagyok, hanem hogy hozzá képes ki vagyok én. És ezért nincs nagyon sok esetben egy-egy gyülekezetnek missziója, lélekmentése. Nem igyekeznek felemelni a lázadókat. Szükségünk van a kisebbik lázadására, hogy kimondhassuk, bezzeg én. Van kivel szemben meghatározni magamat. Farizeus és vámszedő, mikor ott van a templomban, Jézus példázatában. És azt mondja a farizeus, hogy köszönöm, hogy nem olyan vagyok, mint ő. Köszönöm, hogy jobb vagyok, mint ő. Hálát adok, hogy nem vagyok olyan.
zavaró, a mélységből szabadult bizonyság tétele. Ezt kicsit ízlelgessük. Egy ember kiáll ide, és elmondja, hogy milyen mélységben volt, és az Isten megszabadította. Hányan éreztétek magatokat zavaróan? Miért zavar az engem, hogy a másikat a mélységből kiszabadította az Isten? Mert eddig az volt a felállás, hogy bezzeg én, hozzá viszonyítva én. És akkor egyszer csak ott van előttem, hogy az Isten hatalmasan cselekszik az életében, és mi van a bezzeg énnel? Mi van én velem? És elárul bennünket nagyon sokszor ez az érzés, hogy miért zavar az bennünket, hogyha mások megtérnek. Miért nem az történik, amit itt látunk, hogy megtért, meghalt, feltámadt, elveszett, megtaláltatott, örüljünk. Miért nem az öröm határozza meg gyülekezetünk közösségét, amikor valakit megtérít az Isten, megszólít az Isten, megvált az Isten. Amikor valakit a halálból kihoz, amikor valakit a rabságból kihoz. Miért nem az öröm a hálaadás? Kicsit kényelmetlenül érezzük ilyenkor magunkat. Zavaró tehát, ha mélységből szabadult bizonyságtételt tesz. A belülről eredő jóság, amikor nyilvánvalóvá válik, hogy tulajdonképpen gonoszság. Nagyfiú, aki bezzeg, én maradtam, tettem, megtartottam, semmit nem tékozoltam. A bezzeg fiú, amikor látja megjönni a tékozlót, akkor az az úgynevezett jóság, ahogy én jó vagyok, feltör a gonoszság. És tudjátok, hogy nagyon sokszor ez a jóságunk másokhoz viszonyítva nem más, mint gonoszság. Amikor találkozik a hazatért megünneplésével, örömével, nyilvánvalóvá válik az a jóság, hogy lesz gonoszsággá, vagy hogy a lényeg a gonoszság. És akkor jönnek az érvek. Látod? És jönnek az érdekek felsorolás, érdemek felsorolása. Nem tudja kimondani azt, hogy apám, hanem azt mondja, hogy látod? Te fiad, mit tett? Nem tudja kimondani a testvérére, hogy testvérem, hanem itt az önigazolásom, önjóságom az odáig jut el, hogy már a testvéri kapcsolat is csak a vád, ami felszakad a szívből, ami ott volt mindez idáig az atyai háznál, de eddig nem volt alkalom felszínre jöjjön. Na most túlcsordult, kiborult, kijött. Mennyi ideje szolgálok neked? Mennyit hoztam neked? Nem tékozoltam el semmit. És itt újra mi derül ki? Üzleti kapcsolatban van. Amikor úgy ott van bennünk annak a gondolata, hogy mások milyenek, hozzájuk viszonyítva én, mennyit megyek, mennyit teszek, akkor ez nem egy üzleti kapcsolat az Istennel, amiért elvárom, hogy ezt vagy azt, vagy így vagy úgy tegyen. Mit várt el ez a nagyobbik fiú? Hát, hogy őt megdicsérjék, ő neki megadja azt, ami kell. Nem szegtem meg a parancsolatodat. Erkölcsi fölény. Ő eltékozolta. Én nem szegtem meg. Valóban? Én templomba járok.
ő meg nem tudom, mit csinál. Én nem szegtem meg a parancsolatodat, valóban nem. Értjük ennek a súlyát. Érdemeket sorolunk fel, mennyi ideje látott szolgálok, nem szegtem meg, de te sohasem adtál nekem. Semmit nem adtál nekem. Ott ülök 20 éve, 30 éve, 40 éve Isten házába, és te semmit nem adtál nekem. Valóban nem adott semmit. Én becsületes keresztjén vagyok, echte református vagyok, és benyújtjuk a számlát. Tartozol nekem. És nagyon sokszor ez a nagyobbik fiúnak a lelkülete ott van bennünk, hogy az Isten tartozik. Még nem nyújtjuk be a számlát, csak ha eljön az ideje. De azzal a tudattal élek, tartozik nekem az Isten. És majd, ha eljön a pillanat, akkor majd benyújtom. Vajon mindezt hogy éli át az atya? Ezt a kiboruló vádat, önmentegetőzést, jóságot, mint hogyha egy törd szúrnának az ember szívébe, amikor azt mondja, amikor megjött a te fiad, nem testvérem a te fiad, nem vagy méltó arra, hogy az apám legyél, mert hazafogadtad a hozzám méltatlan fiadat. Én méltó vagyok, hogy ott vagyok az atyai háznál, mert ott vagyok, de te most már nem vagy méltó apámnak, mert befogadtad a hozzám méltó testvéremet, méltatlan testvéremet. Súlyos dolgok ezek, gondoljunk ebbe bele. És kimondatlanul is ott van valahol a mélységben, a mi szívünkben. Te nem vagy méltó, testvérem légy, én nem vagyok méltó, hogy fiad lehessek. Milyen más ez? Nagyobbik azt mondja, nem vagy méltó, hogy apám légy, hogy testvérem légy, és a tékozló a szívfordulása következtében azt mondja, én nem vagyok méltó, hogy fiad lehessek. János itt, tudjátok, erről beszél. Ennek a kettőnek a lehetősége. Sokszor azt mondják, hogy leegyszerűsítjük a dolgokat fehére-feketére. Ebben a kérdésben, tudjátok, valóban fehér-fekete. Vagy észreveszem, hogy lázadó vagyok, vagy duzzogó, nem pedig jó és rossz, és észreveszem azt, hogy akár lázadó legyek, akár duzzogó legyek, arra van szükségem, hogy az atya átöleljen, arra van szükségem, hogy a szívemet a kezébe vegye, megújítson, megfordítson, megújítson, vagy duzzogva kint maradok. Mert hogy a tékozlóról tudjuk, hadd húzzam ezt alá, őről a tudjuk. Ott volt a mosléknál, ki mondja, hogy nem vagyok méltó, és ez felsegíti őt, és oda viszi az atyához. Átéli, hogy átöleli őt az atya. A nagyobbik fiú duzzog, védi magát, önigazol, de nem tudjuk, hogy mi történik tovább. Ő is átélhetné azt, hogy bocsáss meg, és akkor csak átölelni, és menne be az örömbe, az ünneplésbe, vagy duzzog tovább. Kizárja önmagát, kívül marad. Hát, kedves testvérek, hadd vádoljon az a szív. Hadd vádoljon, megláttatva, hogy bármennyire viszonyítom magamat másokhoz, bármennyire tűnik jobbnak, vallásosabbnak, ájtatosabbnak az én életem, addig, ameddig nincs ott az atya kezében.
addig, ameddig nem vagyok az atya ölelésében, addig, ameddig vissza nem megyek az atyai házhoz, addig vádolni fog továbbra is a szív. Ha pedig visszamentem, mit mond János? Nagyobb az Isten, nagyobb az Isten az én szívem vágyánál. Ez a csúcs, ezt kívánom mindenkinek. Vádoljon, de tapasztald meg, hogy az Isten nagyobb ezeknél a vádaknál. Mert fiára tekint, fiának áldozatára tekint, és fián keresztül látja az életedet, és fián keresztül akar látni, és nagyságánál fogva új életet adni. Kívánom, hogy így legyen. 421. dicséretnek első versét énekeljük, 421. dicséret az egyháznak.

Urunk, a te jelenlétedben lehullik minden hamisság. A te jelenlétedben nyilvánvalóvá válik, mi van a szívben. A te jelenlétedben láthatóvá válik, hogy mire épül az életünk, mire alapozunk, mi határoz meg, és hogyan tekintünk magunkra. Urunk, te ismersz, és te tudod, hogy egyen-egyenként most

mert mi gyakoroljuk vallásunkat, és közben mégis oly távol vagyunk te tőled, mert nem neveztetünk fiadnak, nem nevezünk atyának. Urunk, munkálkodj bennünk, hogy akár tékozlóként, lázadóként, akár duzzogóként ott lehessen a mi szívünk a te kezedbe, hogy a te ölelésedet érezhessük, hogy bemehessünk veled a te örömödbe, és hadd hirdesse az életünk, hogy meghalt és feltámadt, elveszett és megtaláltatott. Köszönjük, Atyánk, hogy erre hívsz, és most is ezért szólítgatsz minket. Legyen áldott a te neved ezért. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Áldásvétel előtt énekeljük hitvalói nekünket és nemzeti imádságunkat.

Az Istennek békessége, mely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Helyeinket elfoglalva a 459. dicséretet énekeljük. 459. dicséret áldó hatalmak oltalmába rejtve.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.
2: Szeretettel köszöntöm a Púzus FM hallgatóit a mai vasárnapi muzsikaszó összeállításában. Barta Miklós vagyok. Mai műsorunkban a dallam, a harmónia és a zene varázslatos világa egyesül. Tartsanak velünk! Vitajuszluk a Csivradio Puls FM. Menez vúgy Miklós Barta. До вашої уваги програма «Мовою музики». У сьогоднішній передачі поєднується чарівний світ народної музики, гармонії та мелодії. Залишайтеся з нами!

az asszony el is tiltott engem a kocsmától. Iszogatok, borozgatok, minden megy magától. Ha az asszony el is tiltott engem,

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

Családi Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіопульс. 92 FM.

dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

A Fragile nem csak a törékenységről szól, hanem arról is, milyen kevés kell ahhoz, hogy valami örökre eltörjön. Sting a jazzes latin világzene eszközeivel szól az emberiség nevében, most pedig a Police egyik legismertebb száma következik, de ne hagyjuk, hogy a romantikus dallam megtévessze minket, az Every Breath You Take egy megszállott figyelésről szól, nem pedig a szerelemről. Sting mesterien bújtatja a mélyebb üzenetet a sláger mögé.

0: Hello, Pulzus FM Radio.
1: Quentin Creeps történetén keresztül Sting megmutatja, milyen furcsa és szép egyszerre az, ha valaki önazonos tud maradni idegen közegben. Az Englishman in New York, egy kulturális önportré, némi humorral, sok tisztelettel.

Egy kis megnyugvás, egy aranyló emlék. A Fields of Gold Sting egyik leglíraibb dala, amely a múló idő szépségeit és a szeretet nyomait mutatja be. Nem véletlen, hogy ez az egyik legtöbbet feldolgozott szerzeménye.

Shape of My Heart egy igazi filozófikus dal. Egy kártya játékosról, aki nem a nyereményét játszik, hanem az igazságot keresi a pakliban. Egy lassú, mélyen rezonáló alkotás, amely szinte minden filmrajongónak is ismerős lehet, a Leon a profi című filmből.

Köszönöm, hogy ma is velem tartottatok a mai adásban. Sting világába kalandoztunk, egy olyan művész univerzumába, aki mindig hitt a dalok erkölcsi súlyában. Én Antal István voltam, ez volt a Zenesáv. Találkozunk legközelebb is, és ne felejtjétek, a zene nem csak szórakoztat, olykor megszólít. Ma ez történt. Sziasztok! Сегодня в программе музычный трек прозвучали хиты британского композитора и музыканта Стинга. Дякую за увагу, слушайтесь на далее с Радиополис FM.

0: filmet.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM. Вы слушаете Радио Пульс. 92 и 1 FM.

Családi kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Dim 92. Jodim FM.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

Családi kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

0: Használjanak fényvisszaverő mellényt vagy fényvisszaverő elemeket. Ezek segítenek a járművezetőknek időben észlelni az úton közlekedőket és megelőzni a balesetveszélyes helyzeteket. Legyenek láthatóak, egy egyszerű lépés, amely életet menthet.
1: Felhívást hallottak.
2: Vy počuli? Оголошення.

0: A te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Музичний трек. Краща музика зі всього світу на радіо Пульс FM.
1: Зенешев. А рок, а блюз, а поп і а népzene nagyjai egy helyen.
2: Hello, Pulzus FM Radio. FM 92.1.
3: Köszöntök mindenkit, ez itt a Zenesáv, én pedig Antal István vagyok. Ma különleges vendégünk lesz, igaz, nem személyesen, de dalaiban mindenképp. Sting, az érzékeny gondolkodó, a zenei világ egyik legintelligensebb alkotója. Indítsunk azzal a dallal, amely szinte himnuszként szól az erőszak ellen. Ez a Fragile. Vítanie rádio sluchačám, s vámi vedúci Ištvan Antal. I сегодня у програмі музичний трек прозвучать британського співака і композитора Стінга. Залишайтеся з нами. Починаємо.

Fragile nem csak a törékenységről szól, hanem arról is, milyen kevés kell ahhoz, hogy valami örökre eltörjön. Sting a jazzes latin világzene eszközeivel szól az emberiség nevében, most pedig a Police egyik legismertebb száma következik, de ne hagyjuk, hogy a romantikus dallam megtévessze minket, az Every Breath You Take egy megszállott figyelésről szól, nem pedig a szerelemről. Sting mesterien bújtatja a mélyebb üzenetet a sláger mögé.

0: Hello, Pulzus FM Radio.
1: Quentin Creeps történetén keresztül Sting megmutatja, milyen furcsa és szép egyszerre az, ha valaki önazonos tud maradni idegen közegben. Az Englishman in New York, egy kulturális önportré, némi humorral, sok tisztelettel.

Egy kis megnyugvás, egy aranyló emlék. A Fields of Gold Sting egyik leglíraibb dala, amely a múló idő szépségeit és a szeretet nyomait mutatja be. Nem véletlen, hogy ez az egyik legtöbbet feldolgozott szerzeménye.

A Shape of My Heart egy igazi filozófikus dal, egy kártyajátékosról, aki nem a nyereményért játszik, hanem az igazságot keresi a pakliban. Egy lassú, mélyen rezonáló alkotás, amely szinte minden filmrajongónak is ismerős lehet, a Leon a profi című filmből.

Köszönöm, hogy ma is velem tartottatok a mai adásban. Sting világába kalandoztunk, egy olyan művész univerzumába, aki mindig hitt a dalok erkölcsi súlyában. Én Antal István voltam, ez volt a Zenesáv. Találkozunk legközelebb is, és ne felejtjétek, a zene nem csak szórakoztat, olykor megszólít. Ma ez történt. Sziasztok! Сегодня в программе музычный трек прозвучали хиты британского композитора и музыканта Стинга. Дякую за увагу, слушайтесь на далее с Радиополис FM.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіо Пульс. 92.1 FM.

Családi Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Az elkövetkező egy órában a Gyerek Száj című műsorunk következik. Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban. Tartsatok velünk!
2: Volt egyszer egy mese volt!
3: Abban minden mese volt!
4: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádió.

Kedves hallgatóink, ezúttal is egy üveghegy mese következik. Fogadjátok szeretettel! Bara Gabriella, Matt Eck mese. Hol volt, hol nem volt? A parametrikus egyenleteken innen, az egyenlő jelén túl, ahol a kurtaszarvú négyzetgyöktór, élt egyszer egy híres neves matematikus, akit Matt Eck mesének hívtak. Erről az Eck meséről azt kell tudnunk, hogy még a házát is trigonometrikus függvények tartották össze. Reggel a kongruenciával kelt, este a függvényekkel feküdt. Napközben pedig feladatokat állított össze és oldott meg. Volt, hogy egy nehezebb példa megoldásával több napot is eltöltött. És mindig nagyon örült neki, ha sikeresen megoldotta. Így élt éldegélt a mi matematikusunk, míg egy napon egy egészen váratlan dolog nem történt vele, épp egy igen nehéz feladat közepén tartott, mikor hirtelen berontott hozzá két ismeretlen, és se szó, se beszéd megragadták, és meg sem álltak vele számtan ország közepéig. Itt aztán elpanaszolták neki gondjukat, bajukat. Eck mese megtudta, hogy számtan országban elszaporodott a sok pontatlan példa. Felelőtlen feladat, és egyenlőtlen egyenlet. Egy szóval kitört a káosz, és csak egy igazi matematikus tudna rajtuk segíteni. Eck mese nem tétovázott sokat, hanem azonnal munkához látott. Először a két ismeretlenes egyenlettel kezdte. Az egyik ismeretlen segítségével kifejezte a másikat. Behelyettesítette, és innentről már viszonylag egyszerűen levezette. Így megismerhette a két ismeretlent. Egyikőjükről kiderült, hogy ő a körsugara, és hálából megajándékozta egy pi paripával. A másik sem akart adós maradni, hiszen ő meg a derékszögű háromszög befogója volt, ezért ő egy koszinusz kardot adott Eck mesének. A mi matematikusunk illendően megköszönte az ajándékokat, elbúcsúzott, majd felült a pi paripájára, és elvágtatott, hogy megoldja a ráváró problémákat. Addig mentek, mendegéltek így kettecskén a paripával, míg nem találkoztak egy óriás emeletes törttel. Bizony ennek nem volt se füle, se farka, és nem akart elmozdulni se jobbra, se balra. Törhette is a fejét Eck mese, hogy mihez is kezdjen most. De végül csak kiötlötte a megoldást, mindig csak a legalsó törttel foglalkozott, így nem sokára a terpeszkedő óriásból nem maradt más, mint néhány szánalmas számítás, amivel Eck mese már könnyedén elbánt, és folytathatták útjukat. Már dél felé járhatott az idő, mikor betértek egy kis falucskába. Így csodálkozott csak Eck mese igazán, mert a falu lakói ahányan voltak, annyi felé szaladtak, menekültek, rejtőzködtek, ki hova látott, pincébe, padlásra, szalmakozolba, számhalmazba. Addig-addig, míg Eck mese meg nem elégelte az eszeveszett rohangálást, megragadta az egyik futó falusi karját, és tőle próbálta megtudni, hogy ki vagy mi okozza ezt a nagy riadalmat. A szegény pár a félelemtől reszketve, hebegve, habogva, de mégiscsak elmondta a kétségbeesésük okát. Az ő falujuk nem más, mint negatív falba, mert itt lakik az összes mínusz. De ezt jól tudta a gonosz modulus sárkány is, aki gyakran ellátogatott ide, mint a modulusok általában megeszi a mínuszt, vagyis az itt élők jó részét.

alig fejezte be a mondókáját a szegény Minusz, az utca sarkán már fel is tűnt a tűzokádó szörnyeteg. Teásbögre méretű szemeivel pásztázta végig tüzetesen az utcát, újabb áldozatok után kutatva. Ekmesét azonban nem ijesztette meg, hősünk egy pillanatnyi habozás nélkül megsarkantyúzta a lovát, és egyenesen a sárkány felé vágtatott. Kirántotta Koszinusz kardját, és levágta vele a szörnyetek fejét. Annak még bukkani sem volt ideje, egyből kilehelte a páráját a gonosz lelke. A falusiak csak nagy sokára mertek előjönni a rejtekükből. Szegény kis Minuszuk attól tartottak, hogy a modulus nem pusztult el, csak egy cselt eszelt ki, hogy valamennyiüket törbe csalja és egyszerre felfalja. Amikor azonban meglátták, hogy ilyesmiről szó sincs, egyből visszatért a bátorságuk, daloltak, örvendeztek, egyesek még táncra is perdültek. Megköszönték Ekmesének, amit értük tett, de ugyanakkor azt is elárulták, hogy még nagy szükségük van a segítségre. A gonosz sárkánynak ugyanis volt egy még nála is gonoszabb, vénséges vén öreganyja, Gamma boszorkány. Világ életében, ahol csak tudott, ott tártott számtan ország lakóinak. Azonban egyszer az ő ideje is eljött, de mielőtt még eltávozott volna az élők sorából, megátkozta számtan országot és összes lakóját. Azért van annyi pontatlan példa, függőfüggvény, megoldatlan egyenlet. De ami a legnagyobb baj, míg a szám egyenesen is összekeveredtek a számok. És hiába próbálkoztak vele oly sokan, eddig még senkinek sem sikerült visszarendeznie őket. Ekmese türelmesen végighallgatta a történetet, majd munkához látott. A Minuszok ügyesen összehívták számtan ország összes problémáját. Negyed óra múlva az összegyűlt egyenletek elfoglalták a falu főterét, a feladatok jobb felől, a példák pedig bal oldalt várakoztak. Azok, akik nem jutottak be, a falu körüli réten telepedtek le, és vártak a sorukra. Ekmese 7 héten át, 8 nappal átéve dolgozott, szorzott, osztott, kivont és összeadott, míg meg nem oldotta az utolsó feladatot is. Utoljára már gyufaszállal kellett kitámasztani a szemhéját, hogy le ne csukodjon a fáradtságtól. Ő azonban nem érte be ennyivel, leheveredett, hogy kialudja magát, és mikor felébredt, elindult helyre rakni az összekeveredett számegyenest. Szerencsére nem kellett sokáig mennie, mert ott volt a számegyenes, a Minuszok falvától jobbra. Bizony, tényleg nagy keszekuszaságban voltak a számok, egymás hegyén hátán tolongtak, toporogtak, lögdösődtek, türelmetlenkedtek. Ekmese éppen jókor érkezett meg. Katonásan felsorakoztatta a számokat, a negatívakat balra, a pozitívakat jobbra, a tölteket pedig az egészek közé. Már látszólag helyreállt a rend, csak a kis nulla szomorkodott ott egymagában, mert őt sehová nem akarták befogadni, hiszen ő se nem negatív, se nem pozitív. Ekmese igen megsajnálta, ezért betette őt középre, így már tényleg mindenkinek megvolt a maga helye. Számtan ország lakói megörültek, hogy helyreállt a rend az országokban, ezért 7 országra szóló lakomát csaptak Ekmese tiszteletére. Én is ott voltam, jót mulattam, 1/3 tortát még ajándékba is kaptam. A mulatság után Ekmese sorban elbúcsúzott a számoktól, felült a piparipájára, megsarkantyúzta, és elvágtatott a végtelen felé. Majd, ha egyszer odaérnek, én is folytatom a mesémet.

Bara Gabriella Ungváról küldött be hozzá mesét. A mesemondót Kurmai Ráti Szilviát hallhattátok. Jó éjszakát, gyerekek! Édes álmokat, rózsás csókokat!

0: Nevét a hatalmas jégpingvin jégszívéről kapta, ami réges-rég a falu védelmezője. Ez a kristály szív őrzi a fényt, a szerencsét, a boldogságot. A kicsiny falu örök vidámságát. Minden egy fagyos reggelen kezdődött. Ferkó, az örök meleg szívű, ám igencsak gyáva pingvin, a falu vezetőjének, Brunónak a fia, elkezdte a napi rutin feladatát, amit az apja elvárt tőle. Minden nap vadászatra kerekedtek a falu vitéz pingvinjei, hogy a jeges tengerbe a legnagyobb halakat fogják, és megküzdjenek a morcogókkal. Hogy kik voltak ők? A nagyfogú, éleskarmú, óriás, fehér, brommogó jeges medvék. A falu határáig a kristály szív védelmezi lakóit, de határain túl csak a bátorság, talpra esettség volt a derék pingvinek fegyvere. Ferkó félve ám, de társaival nekivágott a jeges víznek. Ügyesen is ment a halfogás. Gyűjtöttek is szépen elemózsiát. A parton elégedetten örvendeztek a pingvinek, Ferkó viszont bánatos volt, mert ő csak egy hallal büszkélkedhetett. Édesapja elégedetlen volt, meg is rótta a fiát, nem túl szerencsés fogása miatt. Egyszer csak hazafelé tartva megrengett a föld, hatalmas moraj hallatszott. Hirtelen felbukkantak a morcogók, nagy hordával. A derék pingvinek csatasorba álltak, védték a fogásukat. Ám Ferkó ilyettében egy hóbucka mögé bújt, és minden porcikája remegett a félelemtől. Apja, a bátor Bruno és csapata visszaverte a hordát. De ekkor hirtelen fia segítségkérő kiáltását hallotta. A morcogók vezetője Gorzó elfogta szegény Ferkót. Apja lába földbe gyökerezett, kérlelte a morcogók vezetőjét, hogy engedje el a fiát. Az viszont felhangon nevette ki Brunót. Cserét ajánlott.
1: Hozd el a kristály szívet, és megkapod a fiadat. Egy napod van rá, hogy eldöntsd, ki kedvesebb a szívednek.
0: A pingvin csapat élükön Brunóval visszatért a kristály szív faluba. Összeült a falu apraja nagyja, hogy eldöntsék, mi legyen Ferkó sorsa. Apja rögtön azt mondta, adják oda a szívet a fia helyett. A falu népe dühöngött, hiszen ki, vagy mi fogja megvédeni a falut, ha a szív a morcogó kezébe kerül? De nem volt más választás. Bruno kivette a kristály szívet a kristály pingvin mellkasából, és csapatával elindult a morcogók birodalmába. Ez alatt Gorzó és csatlósai a sziklavár barlangjába hatalmas lakomát tartottak, előre ünnepelve a győzelmüket. Ferkó szomorúan ült börtönében, s azon gondolkodott.
1: Ha bátrabb lettem volna, nem lennék ekkora bajban.
0: Bruno és a vitéz pingvin csapat megérkezett sziklavár bejáratához. Ekkor megjelent fél tucat mérges morcogó, hogy lefegyverezve bevigyék őket a barlang mélyébe, Gorzóhoz. A trónján elégedett vigyorral ott ült a morcogó gonosz ura. Bruno kezében a kristály szép díszelgett, amit átnyújtott Gorzónak. Azonnal sötétség és vihar kerekedett a jeges vidéken. A kristály szív csillogó fehérből éjfeketévé változott. Brunót és csapatát börtönbe vetették. A morcogók feje átverte őket. Ferkót nem adták ki. Bruno kérdőre vonta a morcogók fejét, ki hangos nevetésben tört ki, mondván
1: ha-ha-ha-ha-ha-ha. El fogom foglalni kristály szív falut, és én fogok uralkodni mindenek felett. Ha-ha.
0: el is indult a horda meghódítani a jeges vidéket. Bruno, Ferkó és a csapat többi tagja kétségbe esve tűnődtek börtönükben. Ferkó megbánó szívvel édesapja felé fordult, hogy bocsánatot kérjen gyávaságáért. Bruno átölelte a fiát, és elmesélt egy régen történt eseményt. Gyerekkorodban izgága, bátor kis pingvin voltál, nem ismerted a félelmet fiatalkorod ellenére. De történt egyszer, hogy te annak ellenére kisonfordáltál a vadászatra utánam, hogy ezt korábban megtiltottam neked. A vadászat során megjelent egy morcogó, aki rád förmett, és majdnem el is kapott. Futásnak eredtél, de annyira megrémültél, hogy megcsúsztál, és a tengerbe estél. Aztán utána dugrottam, hogy kimentselek, és eközben a többiek elkergették a vicsorgó óriás morcogót. Amikor magadhoz tértél, kisfiam, már nem voltál önmagad, az a kis bátor pingvin. Rossz álomnak hitted csak az egészet, mert elaléltál, és amikor felkeltél, én nem árultam el, hogy mi történt valójában. Ferkó eltűnődött a dolgon, és eldöntötte.
1: Elég a gyávaságból, újra bátor leszek, mint amikor kisfiú voltam.
0: Apjával együtt elhatározták, hogy kiszabadulnak és megmentik a falut Gorzótól és csatlósaitól. Nekifeszültek a ketrecnek, mind a hányan voltak, és kitöltek a börtönből. Elindultak Kristályszív faluba. Óvatosan a hóbuckák mögé bújtak, hogy kilessék, mi történik a falujukban. Döbbenten látták, hogy a falu lakóit láncra verték, a trónon pedig kezében a szívvel ott ül Gorzó. Ferkó óvatosan megközelítette a trónt, hogy elcsenje a szívet, de egy morcogó meglátta, és már majdnem elkapta, amikor apja rávetette magát a morcogóra, és kupán vágta egy jól megtermett hallal. Ferkó kikapta Gorzó kezéből a kristály szívet, és gyorsan megindult felmászni a kristály pingvinre. Gorzó nyomban utána eredt, de útját álltak a vitéz pingvinek. A kis Ferkó behelyezte a kristály szívet a helyére, vakító fénysugárzott, tornádó kerekedett, ami elsöpörte a morcogókat és azok királyát, Gorzót. A kristályszív lakói újjongtak és énekeltek. Bruno pedig büszke volt bátor fiára, aki megmentette a falut és a vidéket. Gorzót és csatlósait soha többé nem látták, mert olyan messzire repítette őket a tornádó, ahol a madár se járt. Újra béke, szerencse és boldogság költözött kristályszív faluba, és Ferkó szívében a bátorság fénye volt.

0: mese volt?
1: Abban minden mese volt.
2: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádióban.

0: te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Сыбьяно 102 и 1 FM.
2: Классное радио. В дорогу.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіо Пульс. 92 FM.